0: Ma már, hála Istennek, a nemzetközi vásár akkora, mint egy valóságos kis város. Szebbnél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak, terei és utcái vannak. Van itt élelmiszertér, bazár utca, főtér. Mi most jelenleg a Csárda úton állunk, és előttünk a légvédelmi kiállítás hatalmas sátor épületei.
1: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
2: Tuke Rádió, Svobodna Európa. Głosok na Svobodna Bulgária.
3: Aici Radio Europa Libera, Vocea României Libere.
4: Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
5: Hlási sa vám hlas slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.

0: Amiket elálltnak rabja lettem én.
1: Én?
0: De? Hogy az ebéd táncol mindenféle fázisban. Hónapos szobámnak bármely szögletét. A fekete démon összes képét megvetem. Csupa szerelemből feketét viszom csupán. Sose hittem volna, hogy még azt is megtetem.

0: a gyerekek, milyen szép halat hoztam!
1: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen luxus.
0: Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék.
2: Együtt halad!
0: A legjobb halad!

0: csúra jár, strandra jár, és ha fejedet a jére áll, fő, hogy csókkal vársz rám.
1: Tejbe bajba fröztlek, többé el nem eresztlek.
0: Csak egy indurkát, csak egy indurkát.
1: Szeress engem, szívecském, bánom is én a szatebécsre jár, csúra jár, strandra jár, és ha fejedet a jére áll, fő, hogy csókkal vársz rám.

ha megjelentem én az elő, társaságba csinos hölgyek elő. Mindegyik bájosan mosolygott rám, és flörtölt egy kicsit velem. Mostanában gyakran észreveszem, nincs már az a régi nagy sikerem. Rám néz egy hölgy, és már is így dalol csak én nekem.

Ördög, orom, csárda. Buda legszebb vadregényes helyén, az 59-es végállomásánál. Jó konyha, cigányzene, polgári árak.

nem tudom már, hogy minek becézzem, hisz mindennek becézte már magát. Volt kutyuka, volt prutyika, sőt purtyó, minek is becézzem hát. Ha azt susogom, kicsi krokodílom, vagy azt rebegem, nyiszi nyuszikám, vagy tegyük fel, hogy mazsolának hívom, mosolyogni nem fog rám. Talán, talán a lexikonban akad egy édes szó, de tán e szó csak Mexikóban spanyolul mondható. Én nem tudom már, hogy minek becézzem, hisz mindennek becéztem már magát. Volt kutyuka, volt prutyika, sőt purtyó,

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Csütörtök. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: A lányom most nem jöhet. Rádiót hallgat. Tornaóra van.
1: Péntek. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Most nem jöhet. Híreket hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír.
1: Szombat. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van.
1: Vasárnap. Kérem Ilonkát.
2: Most? Most nem jöhet? Most a Lohengrint hallgatja az operából.
3: Hát én ebbe belehalok. Amióta a menyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se áll.
4: Kártyaország népei közt vidám plegyka jár.

Alkoholikus az unatasió. Viszont az ember ott kistart a papírházak valaki, ha Steigerről a házi úr egy szobát leszaki. Tokió, Tokió, ott tudja jól a kis japán, hogy jó.

papír házat valaki, ha stejge róla házi úr egy szobát leszakít. Tokió, Tokió, ott tudja jól a kisjapán, hogy jó.

Pont az ember ott kis tarka papírházat valaki, a steger a házi úr egy szobát lesz a kis szó.

0: ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja 13, 16, 19 és 41 méteres rövid hullámon.

0: tu próbna stacja radionadawcza PTR. Fala 385.
1: Szocialista munkaversennyel termeljük a szebbnél szebb textilanyagokat és jószabású divatos ruhákat. Emelkedő életszínvonal. Mind több és több árut termelünk. Porcellán és üveggyártásunk művészi termékei között válogathat tetszése szerint.

jobban mérték után sem készülhet, de ha anyagra van szüksége, az is nagy választékban áll rendelkezésére. Előrékenység és udvariasság jellemzi a szocialista kereskedelmet. Rádiót, hanglemezt, háztartási cikket, paplant, szőnyeget, gyermek, felnőtt, mindent megtalál az állami áruházban. Mindent egy helyen. Állami áruház mindenütt. Állami áruház a dolgozókért.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet. Olcsón ihat. Remekül pihenhet. Kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

kezemhez írsz, vagy ha mosolygó szemedbe nézel. Sokszor magam sem hiszem, hogy szíved már csak az enyém.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Tavasz van, nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
2: Okay.

van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt. Apám is azt mondta, jó vagyunk havonta, de legjobb naponta, sőt. Én is ezt csinálom 10 éve, maga is rájön még az ízére, arra, hogy van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt.

valahol. Már imádtalak. Álmaimban valahol úgy kívántalak. Meghalok érted. S a szívem úgy mert nem szeretek.

minden ravasz, dolog ez a tavasz, megbolondít ez a szerelem. Hű a virág, és az egész világ, tudja meg, hogy magát szeretem. Megmondom magának, az egész világnak, ha kell a mamának, hogy szeretem. Kicsike lányka hallja, jaj, te ravasz, dolog ez a tavasz, megbolondít ez a szerelem.

dolog ez a tavasz, megbolondít ez a szerelem. Du-du-du-du-du-du, hűf a virág, és az egész világ tudja meg, hogy magát szeretem. Megmondom magának, az egész világnak, a kell a mamának, hogy szeretem. Kicsike lányka hallja, jaj, de ravasz, dolog ez a tavasz, megbolondít ez a szerelem.

T-shirt egész világ, tudja meg, hogy magát szeretem. Megmondom magának, az egész világnak, ha kell a mamának, hogy szeretem, kicsike lányka hallja, jaj!

0: Hozzászólunk, nagy világ! A Laki Hegyi Rádió állomás kalapatása, a közvetítés vezeti Várkonyi Zoltán.
1: Üdvözlöm benneteket! Új 20 kilovattos adóján a Magyar Rádió. A mai napig nagyon szűk sor hallgatta a rádiót, jó készülések híján legfeljebb a főváros. Kis adóenergiával, éppen csak hogy jelezze, élünk, megszólalt Budapest és az ország hangja.
2: Az ország népe sorsdöntő lépés előtt áll. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.

hozzon az új esztendő minden magyarnak igazán boldog új évet. Legyen országunk a béke és a boldogság hazája. Az új esztendő első percében könyörgünk. Isten, áld meg a magyart!

majd ha bemegyek bakának, búcsút rebegek magának, s mert úgy szeretem, összeölelem jól. És ha menetel a század, csókot nem egyet, de század, intek kifele, hogyha a zene szól. S minden este majd, ha a kürtös trombitál, gondolatban ott leszek én a hanglinál. Majd, ha bemegyek bakának, búcsút rebegek magának, s mert úgy szeretem, összeölelem jól.

0: Lüdott a Rádió Merkur.
1: Mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
2: Cserélje ki! Sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Kerékpáros, ne dobj el pumpa tömlőjét, ha elszakadt, mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha tízszer elszakadt, tízszer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.

0: Der neue Opel-Rekord. So viel Raum. So viel Temperament. Und eine Straßenlage. Rundherum ein neuer großer Wagen. Bildschön. Die große Fahrfreude. Der neue Opel-Rekord.
1: Az ország szeme a magyar nap. Gyors kép- és hírszolgálata mindenről tájékoztat. Magyar nap az egyetlen képes napilap.

Mert egy koldus úgy állok az ablakod alatt, rám köszönt a cimborám, a sápad néma hold. Ő tudja csak egyedül, hogy senkim sem

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin, im Boxhaus, auf Welle 400 Meter.

0: mert harapom, ezért tudni akarom, miért kicsi a kalapom.
1: Nem is tudom, mi van ezzel a kalappal. Az előbb még semmi baj nem volt. Csak amikor az a behemolt, szemtelen, fasos belém kötött, de meg is jártam, mert két akkora nagy pofont kaptam tőle, hogy biztos akkor vagadt meg ekkorán ez a büszke, daszos fejem nekem. Biztos részeg minden járok elő, az is lehet, hogy a ruhatváros cseréltek ki az én aranyos kis kalapomat. Jó Istenem, hát mit is csinálok én kalap nélkül? Megfázik a kis fejem, én akkor meg nem iszom. Nem iszom, mert harapom, ezért tudni akarom,

Jaj, maga csak bolondozik velem. Seni a ténafalba verem a fejem, mert a szerelem nagy baj. Jaj, maga csak az ugye, hogy szeret. S amíg a csacsi szívem remeg, csak nevet, ha kelepelek, sejhaj. Amíg emeló, emeló, emelódiát fújom, a nyelvem kilóg, és lead egy kilót a test súlyom. Jaj, maga csak bolondozik velem, Feni a ténafalba verem a fejem, mert a szerelem nagy baj.

Az ország népe sorsdöntő lépés előtt állt. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a magyar kommunizmus.

0: kommunista pártra.
1: Mindent, ami villamosság és rádió, egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Szerint rádió szokom, mine damer herre, hogy de modern dansz, musik, 23.30. Simon Brémson kezdte jött, hogy az összézőn tűnülni. Úgy szerintem, hogy

0: sweating.
1: Fogorvosától toldi műfogat kérjen. Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol. Ragyogó fogak, üde lehelet, tökéletes szájápolás.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Emlékszik? Zárt ajtók mellett titokban hallgattuk. Szívdobogva vártuk a csodát. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha rádiója rossz vagy serceg, megjavítja gyorsan herceg.

Megyen a hegyen a turista, és meggörnyedve cipeli a combóját. A szíved dobog és szúr is ma,

Bakkancsom régen új bál a fabotomon, egymást érik a jelvények. Az von jó, ha a nyári vasárnapokon ágyhoz jönne a Gellért hegy. Nyápic hős az a sok kocatúrista, aki hármat gondol, ha

0: Pihen a hegyen a turista, a turista, a turista, és bánatában megeszi a zoológiát.
1: Csinos, praktikus, és milyen pici, retikülben is elfér.
2: A Nife gyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.
3: A rádió közvetítés a következő rövid hullámokon sugározzuk 31,7-at, 25,55-at, 19,84-at, 25,40-at méteres rövid hullámokon. A rádió közvetítést közvetítik még angol, portugál, német, lengyel, cseh és szlovén nyelven.

Mennyire meglát, siet az utcán, arcuk mosolyog és oly vidám a szemük. Semmi nehézség, egy kis merészség, néhány szó is te is mosolyoghatsz velük. Ennyit mond, csókolom kezét kegyednek, esetleg veled megy, s oly csoda jó napot szerezhet, ami egészen a te eseted. Nekem az elfem sose szerettem, férjes asszony, ezzel mindig nagy a veszély. Néhány esetben rá is fizettem, szerelemről soha asszonnyal ne beszélj. Hiszen oly furcsa férjek is lehetnek, az egyik neked megy, s oly csoda

lány, amit akar. S annyire meg lány, siet az utcán, arcuk mosolyog és oly vidám a szemünk. Semmi nehézség, egy kis merészség, néhány szó is te is mosolyoghat velünk. Ennyit majd csókolom, kezét kegyed meg, esetleg veled megy, s új csuta

0: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja Önöket. A Brunotti kert csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunotti kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest-Rákospalotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.
1: Imádkoztál, Émár? Desdemóna!
2: Otello! Otello! Tudod, hogy mennyire szeretlek?
3: Hova megy?
2: Engedjenek!
3: Engedjenek!
1: Megöllek!
4: Engedjenek, kérem!
2: Vász szerkesztő úr! Engedjék be, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
5: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.

az Y-ról a neve, így indul el a szerelem. Y ilyenkor kérdi meg, bocsánat, honnan ismerem? És az Y-fel is sietve, tán együtt mentünk Szegedre, vagy talán a Városligetre, láttam meg én. Tudom, most jutott az eszembe, szép budai hegyekbe, János hegy tetején lihegve, intett felé. És így vitatkoznak reggeli, mondja meg, honnan ismerem. Persze egymást nem is ismeri, de segíteni oly könnyű ezen.

A szerelemnek annyiféle módja van, minden ismerettsége külön regény. Mi elmesélünk egy esetet, nem is olyan különöset, most történt nemrég. X az Y-ra ránevez, így indul el a szerelem. Y ilyenkor kérdi meg, bocsánat, onnan ismerem. És az X felel is ilyetve, tán együtt mentünk Szegedre, vagy talán a Városligetbe, láttam meg én. Tudok, most jutott az eszembe, a szép budai hegyekbe.

0: Mindenem. Az ideáltól való. Ideál, Terész körút 44, Britannia szállóval szemben.
1: Igen kedves ajándékra maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómának. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.

más az esküvés, amit én kérek, oly kevés, csak azt ígérjek, is hamis, hogy szeretni fogsz még holnap is. Így lesz az élet nagyszerű, minden perc napfény és derű, a gond a bánat elmarad, mert vidámnak ér.